0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

DJ. So listen, what I mean.

guess I could see him story. Hey.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban

0: mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja, 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: sem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyérünnepe is. Elkészült a martfői vízelvezetés fejlesztése. Konyhai programmal segítik a látássérülteket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó holba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.

0: Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, miközben önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az Agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével, írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, ahol a résztvevők egészséges ételeket készíthetnek, miközben az önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy két héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
1: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, ami nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
0: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A végső összeszerelési munkálatokat a lengyelországi gyárban végzik el a szakemberek. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba mikrotérségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyi igazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak két tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. A napsütés mellett azonban erőteljes gomoly felhők is kialakulhatnak. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, és a legjobb zenéket ezen a napon is hozom, mert hogy Magyarország államalapításának van az ünnepe a mai napon, ezáltal egy hosszú hétvége is kezdetét veszi, úgyhogy minden info érkezik hamarosan, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Krisztina Aguilera-val indulunk.
2: Best FM, a legjobb zenék. Where's all my soul, sisters? Let me hear y'all.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Show You Will Be There. Augusztus 20-a van, csütörtök, a magyar államalapítás ünnepe. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között Sipos Pétert és Demi Lovátot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon nyitotta meg kapuit 1953-ban Budapesten a Népstadion, ami később ugye Puskás Ferenc stadion lett, és most már Puskás Aréna áll a helyén, mert hogy az egykori Népstadiont lebontották, és egyébként ma tartják a debreceni virágkarnevált is. Hamarosan jövök majd a reggel témáival, mert hogy a mai napon is lesznek, természetesen egy kicsit a nemzeti ünneppel fogunk foglalkozni, és a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Ricky Martin és Mely a közöse, a Private Emotion, a folytatás pedig Nelly, ez a Hot in Here most itt a Besten. Szép reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Private Emotion, Ricky Martin és mely a közös, és szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos államalapítása, első Szent István emlékére, és a legjobb zenék mellett természetesen a mai reggel is témákkal fog telni, méghozzá körbejárjuk egy kicsit ezt az ünnepséget, jön a Magyarország tortája, és természetesen a cukormentes változata is majd 7 óra után, 8 óra után ellátogatunk a Magyar Ízek utcájába, és 9 óra után pedig a sportrovatba egy mai napon megrendezésre kerülő Európa Liga meccsről fogunk beszélni, de csak azért, mert a Ferencváros szerepel ebben, és nem akárki ellen, a Trabzonspor ellen, ahova most igazolt a Liverpoolból Mohamed Salah, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, csak egy kicsi szünet, aztán a hírek után már is folytatjuk az ébredést és a napindítás. Martin Solveiggel jön a Rocking Music majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Elkészült a martfői vízelvezetés fejlesztése. Konyhai programmal segítik a látássérülteket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, miközben önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, kezdetét veszi a hosszú hétvége, és természetesen a Magyarország állami ünnepe is a mai napon van, úgyhogy ennek kapcsán a következő órában foglalkozunk Magyarország tortájával és annak cukormentes változatával is, mert hogy ezt is meg azt is megválasztják, méghozzá az ünnephez kapcsolódóan, és a mai napon kelül először tálcára, úgyhogy majd jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, ebből az órából van még hátra egy kicsi, úgyhogy rádiózzunk együtt, hamarosan jövök többi részlettel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 7 óra után pedig Magyarország tortája kerül majd terítékre így a reggeli mellé, ugyanis a mai naptól lehet majd ezt megkóstolni, például a Magyar Ízek utcájába, de minden apró kis részletet hozok, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Velem tart majd, 7 óra után Mau Csáó is, a Bongo.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Webáruházak szabálytalanságai. Szolnoki gyártású elemek az új Intercity vonatokon. Gyermekvédelmi támogatás fegyverneken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíj- és nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Egyszeri pénzbeli támogatást vernek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit

0: készíti és külön kell igényelni. Nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba mikrotérségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyi igazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. Ma még kánikulai melegre készülhetünk térségünkben. Napközben 33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. Záporok és zivatarok több hullámban is kialakulhatnak a térségben. A hevesebb zivatarok környezetében viharos széllökések és jégeső sem kizárt. A füllet meleg időt ezt követően fokozatos lehűlés váltja fel.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Magyarország tortájával fogunk foglalkozni, mert hogy megválasztották, és a mai naptól lehet megkóstolni. Augusztus 20-a van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Hozok erről minden részletet, mert hogy egyébként Magyarország nemzeti ünnepe van, az állam alapítást ünnepeljük, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. A Black Eyed Peas-szel indulunk.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van.

Best FM a legjobb zenék, mint minden évben, idén is, augusztus 20-ára megválasztották Magyarország tortáját, és egy ideje a cukormentes változatát is. A jubileumi 20. alkalommal megrendezett Magyarország tortája verseny kötelező alapanyagjai a Hungarikumnak számító rögöstúró és a tejföl voltak, amelyek felhasználásával rekord mennyiségű 60 nevezés érkezett a megmérettetésre. Magyarország tortája a bíbor fehér nevet kapta, az alkotók megvédték a tavalyi győztes címüket, a gyulai kézműves cukrászda szakemberei készítették el. Az ízvilága pedig erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, sejmes tejfölös mausz, rögös túró, édes fekete ribizlibor, csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna harmonikus összetétele. A cukormentes győztes pedig a Szilva Fácska nevet kapta, amelyet a balatongyöröki Promedán kávéház szakemberei készítettek el. Az ízvilága gyerekkori Szilva lekvár főzés emlékeit hozza vissza, van benne Szilva, diós, roppanós tejcsokoládé és frissességet adó zöld tea. És hogy hol kóstolhatjuk meg? Hát a mai napon augusztus 20-ától a Várkert bazárnál megrendezett Magyar Ízek utcájában, valamint ország szerte közel 500 cukrászdában lehet megkóstolni. A legjobb zenékkel pedig most jövök, még a reggeli mellé, a tortázást még kicsit félretesszük, és itt lesz velem az All For One, az Ice Ferrel, na meg Sean Paul és a Get Busy. Szép reggelt! Check.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Stars, a Simply Red-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen az ébredést és a napindítást így augusztus 20-án is folytatjuk a legjobb zenékkel. Csak egy rövid szünet, friss hírek, infók, aztán itt lesz velem például Alicia Keys és a No One.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Paraszti örökség fényképeken. Rendkívüli felvételi a Petőfi iskolában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerül a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Megnyílt az Ég és Rök között című kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és tovább élő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. A kiállítás november 8-áig látható. Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola. Tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképzőiskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív, vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-éig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a szolnoki iskolának. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, el is a kiszébresztett minket a No One-nal. Szép reggelt, augusztus 20-a van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, Magyarország nemzeti ünnepe van az államalapításról, az államalapító első Szent István király emlékére. Egyébként a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 1953-ban megnyitotta kapuit a Népstadion itt Budapesten, amit később átneveztek Puskás Ferenc stadionra, és azóta lebontották, és a helyén a Puskás Aréna áll, és a debreceni Virágkarnevált is a mai napon rendezik meg. A legjobb zenékkel pedig jövök. Ebbe az órában van még pici hátra, mielőtt rátérnénk majd a 8 órára, de hogy mi lesz a témánk, azt még egy kicsit fedje majd Homály, hamarosan elárulom majd az óra végén, de azt viszont mondom, hogy Britney még biztos, hogy hozza a Gimme More-t, na meg most szól a Kelemen kabátban dala, ez a Nem tudom.
1: Nem tudom.

0: danger. You're gonna have to remove me, cause I ain't going nowhere.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk abba a Ízek utcájába, ahol meg lehet kóstolni Magyarország tortáját is, de egy kicsit jobban körbejárjuk, hogy mi is van ott pontosan, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Fugees csapata már biztos, hogy itt lesz velem, a Ready or Not-tal ma 8 óra után. Ready or not, oh, here I come.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligeti

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tiszató, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a Duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tiszatavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Elkészült a martfői vízelvezetés fejlesztése. Konyhai programmal segítik a látásség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfő óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Főzni tanulhatnak és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, miközben önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak.

0: Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítást ünnepeljük, és bejárjuk ebben az órában a Magyar Ízek utcáját, mert hogy ez minden évben ilyenkor kerül megrendezésre, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, George Michael-lel indulunk.
1: Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Best FM a legjobb zenék irány a Magyar Ízek utcája. A Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja idén is augusztus 20-án kerül megrendezésre, azaz a mai napon, kapcsolódva a nemzeti ünnephez, a Várkert bazár és környékén. A Dunaparti forgatagban a hagyományos kulináris élményeket kulturális és családi programok, valamint koncertek egészítik ki. A látogatók megismerhetik a magyar ételkultúrát, és különböző táj egységek jellegzetes fogásait is megkóstolhatják. A helyszínen kézműves finomságokat is kipróbálhatunk, közöttük sajtokat, húsféléket, pékárukat, lekvárokat, mézeket és borokat. A rendezvény kiemelkedő fénypontjaként itt debütál Magyarország tortája, amelyet augusztus 20-án és 21-én hagyományos, illetve cukormentes változatban is kipróbálhatunk. Továbbá a hivatalos Szent István napi kenyér is itt kerül először terítékre. Tehát ez mind a mai napon a Várkert bazárban, tőlem pedig a legjobb zenék jönnek a folytatásba, az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Fugees a Ready or Not-tal, na meg Seal a folytatásban, az Amazing-el itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rihanna és a Pond Replay. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van csütörtök, a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között pedig Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Magyarország nemzeti ünnepe van, az államalapítást ünnepeljük méghozzá első Szent István király emlékére. 1953-ban, augusztus 20-án megnyitja kapuit a Népstadion, amit később Puskás Ferenc stadionra kereszteltek át, és azóta lebontottak, és a Puskás Aréna áll most a helyén, és a mai napon kerül megrendezésre Debrecenben a Virág Karnevál is. Egyébként 60 évvel ezelőtt volt az első, hogyha jól tudom, de az 57. alkalom, amikor ezt a karnevált megtartják. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a rövid szünet után például majd Show Kingston és a Beautiful Girls.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Webáruházak szabálytalanságai. Szolnoki gyártású elemek az új Intercity vonatokon. Gyermekvédelmi támogatás fegyverneken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíj- és nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Egyszeri pénzbeli támogatást vernek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba mikrotérségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskola látogatási igazolást is kérnek. Ma még kánikulai melegre készülhetünk térségünkben. Napközben 33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. Záporok és zivatarok több hullámban is kialakulhatnak a térségben. A hevesebb zivatarok környezetében viharos széllökések és jégeső sem kizárt. A füllet meleg időt ezt követően fokozatos lehűlés váltja fel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best of FM, a legjobb zenék. Show Kingstonnal ébredhettünk, ez volt a Beautiful Girls. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és 9 óra után pedig sportrovatban Ferencvárosról beszélgetünk, mert hogy a mai napon folytatódik számukra az Európa Liga selejtező sorozat, így a nemzeti ünnepen, és hát egy olyan csapat ellen játszanak, ahol megasztár lett leigazolva nem olyan rég, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom még egészen az óra végéig. Segivel megyünk tovább a folytatásba, szól a Bombastic.
1: Mr. Bombastic, we are some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover. Mm. Mr. Lover, lover. Girl, Mr. Lover, lover. Mm. Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic.

0: Mr. Boom. What you say, girl? Smooth.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és a Ferencváros házatájékára megyünk, akik egyébként a mai napon Törökországban vannak, mert hogy folytatódik számukra az Európa Liga selejtező sorozat, ahol most a Trabzonspor ellen lépnek pályára, ahova nemrég leigazolták a Liverpool egykori megasztárját, Mo Salah-t, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Faithless Insomniája majd biztos, hogy dübörök 9 óra után. I can't get no sleep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tobán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tobánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tobán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tobán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos maci had és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Tartsunk mértéket a rágózásban. Paraszti örökség fényképeken. Rendkívüli felvételi a Petőfi iskolában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes került a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
2: Megnyílt az Ég és Rök között című kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és tovább élő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. A kiállítás november 8-áig látható. Rendkívüli felvételi eljárásban várja a továbbtanulás előtt álló 8-osokat a Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola. Tudatta az intézmény. Azok a diákok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben technikumi vagy szakképzőiskolai tanulmányokat szeretnének kezdeni. Faipari, kreatív, vizuális, építőipari, valamint gép- és járműgyártási képzéseken maradtak helyek. Az új jelentkezési lapot augusztus 31-éig kell elküldeni postán vagy elektronikusan a szolnoki iskolának. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
1: Az időjárás jelentés támogatója

0: a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sportrovat augusztus 20-án sem marad el, és ennek apropója pedig az, hogy a mai napon folytatódik az Európa Liga selejtező sorozat a Ferencváros számára. Méghozzá Törökországban szerepelnek majd a Trabzonspor ellen, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faithless Insomniája, a kezdés pedig a Down with the Trumpet C.
1: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, nemzeti ünnep, ide vagy oda, de mai napon sem maradunk futball nélkül, méghozzá Ferencvárosnak köszönhetően, akik az Európa Liga selejtező sorozatnak az utolsó fordulóját kezdik meg, méghozzá Törökországban szereplő Trabzonspor ellen lépnek pályára, ott a törököknél, és hát az érdekessége az ennek a meccsnek, hogy most igazolt oda ehhez a csapathoz a Liverpool egykori sztárja Mo Salah, aki szintén pályára lép, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, kíváncsian várjuk, hogy a Ferencvárosnak sikerül-e maga alá gyűrnie a Trabzonsport, mert hogyha igen, akkor Mohamed Salah igazolása teljesen fölösleges volt a török élvonalban szereplő Trabzonspornak. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, és zenél nekünk majd a Sok Lett Puma, az Always and Forever-t hozza a csapat, na meg Coolio, ugyanis most ő jön a Too Hotta.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best of a legjobb zenék, a Hanson tesók repítettek minket vissza a 90-es évekbe. Ez volt az M-Bab. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Még egy kicsit folytatom az ébredést és a napindítást. Például majd a Take That-tel, jön majd a Babe tőlük. A folytatás pedig Christina Milian-é. Ez a When You Look At Me most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk egészen délig. A következő órában garantálja majd a jó hangulatot például Tupac és a California Love.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Elkészült a martfői vízelvezetés fejlesztése. Konyhai programmal segítik a látássérültet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfő óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, miközben önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjával kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg. A hétvégére már 27-30 fok körüli csúcshőmérsékletek valószínűek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az állam alapítást ünnepeljük, és természetesen ezen a napon is hozom a legjobb zenéket egészen délig. A hosszú hétvége feelingjét megindítja nálunk Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közöse. Ez a Give It To Me. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és az ember, maradj, szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, és az államalapítást ünnepeljük, méghozzá az államalapító első Szent István király emlékére. És hát hosszú hétvége kezdődik ezzel a nappal, úgyhogy mindenkinek indul a szabadság idézőjelesen, már aki egyébként megteheti, de hát nagyon sokan vannak így, úgyhogy rengetegen közlekednek az ország útjain, kitartást kívánok, és természetesen hozom mindenkinek a legjobb zenéket. Legyen szó munkáról, autóban ülésről, házi munkáról, lazulásról, mindenki jól fogja magát érezni, méghozzá majd az Ace of Base-nek köszönhetően érkeznek majd a Cruel Summer-rel, a folytatás pedig Tupac-é, ez a California Love most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a svéd csapat, az Ace of Base. Szép napot kívánok mindenkinek. Tökre elfelejtettem mondani azt, hogy augusztus 20-án egyébként a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között pedig Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetjük. Isten értesse az ünnepeteket. És egyébként egy tök érdekes dolog, hogy 1953-ban augusztus 20-án nyitotta meg kapuit az egykori Népstadion, amit később átneveztek Puskás Ferenc stadionra, azóta lebontották, és most már a Puskás Aréna áll a helyén, úgyhogy ez is az államalapítás ünnepén történt meg a múltban, a legjobb zenéket pedig most hozom majd a jövőben, méghozzá egy rövid szünet, és Pinkkel megyünk tovább, majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz önnek a friss hírek, információk, utána pedig mai közös utazásunk utolsó órája jön majd el, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket ugyanígy, méghozzá velem tart majd például James Morrison's a You Give Me Something-gal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tisztavatással kezdődött az állami ünnep. Aknavetőgránátot találtak a Margit szigetnél. Már megkóstolhatjuk az ország tortáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felvonták a nemzeti lobogót az országház előtt az augusztus 20-ai állami ünnepen. A kossuth-téri ceremónián katonai tiszteletadással a himnusz hangjaira emelkedett a magasba a zászló. Az eseményen részt vett Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forcsófer Ágnes házelnök is. A zászló felvonást a honvéd tisztek eskütétele követte. Magyar Péter beszédében úgy fogalmazott, országot építeni évek, évtizedek és évszázadok kitartó munkája. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter pedig arra emlékeztette az új tiszteket, hogy a rang felelősséggel is jár. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfa csalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Második világháborús robbanó eszközök kerültek elő a Dunából a Margit szigetnél. A tűzszerészek egy sérült gyújtószerkezetű szovjet aknavetőgránátot, egy üres gránáttestet, egy vetőcsövet és egy ágyúgolyót találtak. A veszélyes szerkezetet elszállították megsemmisítésre, a többi tárgyat pedig a honvédség központi gyűjtőhelyére vitték. A művelet idejére lezárták a közeli szálloda környékét, de a korlátozást azóta feloldották. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, a húfő és a kapor nagyon sok tortában megjelent.
1: Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hosszú hétvége első napja, augusztus 20-a, Magyarország nemzeti ünnepe. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, már csak ebben az órában, de a legjobb zenékkel természetesen egészen délig. Itt lesz velem a Black Machine, a How G-vel, de jön majd az Atomic Kitten is, a Madison Avenue is majd hoz egy dalt, a kezdés pedig a Sugababes-é.
0: Best FM!

Ezt a fem a legjobb zenék, dübörög a hosszú hétvége, szép napot mindenkinek, augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az állam alapító első Szent István emlékére, mert hogy a mai napon alapította meg Magyar Királyságot. Aztán egyébként a születésnaposok között Sipos Péter van és Demi Lovato, a névnaposok pedig az Istvánok, Isten értesse őket. A legjobb zenéket pedig, ahogy mondtam, hozom egészen délig, nem fogunk unatkozni, például most a 90-es évek felejthetetlen slágerével fogunk visszarepülni a múltba. A Backstreet Boys jön, és a We Have Got It Going On itt a Westre. Yeah.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom, bár csak egyszer.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Black Machine Howgy-je, ennek köszönhetően a 90-es évek egyik funky bulijába repülhettünk vissza. Egészen az óra végéig még hozom a legjobb zenéket, itt lesz velem például az Envug és a My Lovin, na meg Beyoncé és az If I Were a Boy is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

Best FM a legjobb zenék. A Work után annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ővé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, úgyhogy mixben szólnak majd a legjobb zenék. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt, idáig visszhalt a Compact Discóval búcsúzom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétáló hidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés

0: pergola is eltűnt a szolnokiak életéből, és csak 2009-ben kelt életre újból. Hihetetlennek tűnik, de Magyarország szinte összes őshonos nemesítésű rózsafajtáját megtalálhatjuk itt. Akadnak dekoratív fajták is, amelyek jó részt csak nemesítő telepeken, gyűjteményekben fordulnak elő. Érdemes közelebbről is megnézni a kert ékességét, a csepp alakú kutat, mely dr. Béres József, a híres Béres csepp feltalálójának emlékére készült.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Légiparádéval és fényshóval ünnepel az ország, jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nagyobb önállóságot kapnak az iskolák. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több száz programmal ünneplik augusztus 20-át Budapesten. A budai várban megtartják a mesterségek ünnepét, emellett megnyílik a Magyar Ízek utcája, és díjmentesen látogatható az Országház. A Margit-szigeten családi programok és koncertek, a Városligetben katonai bemutatók lesznek, napközben pedig légiparádét tartanak a Duna felett. Az ünnepi Szent Mise után elindul a hagyományos Szent Jobb körmenet. Este 9 órakor kezdődik a félórás fénysó, amelynek részeként a korábbiaknál rövidebb tűzijátékot is rendeznek. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-re emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A ma hatályba lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és erősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Behozhatja nyár eleji lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
3: Bízunk benne, hogy ez a 20. körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
2: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép csütörtöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és szép augusztus 20-át. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában én leszek itt önökkel, és hozom a legjobb zenéket, így a hosszú hétvége első napján is. Úgyhogy na nézzük, nyissuk ki a fülünket, és engedjük be a Margaret Island dalát. Jön az éjszaka, előtte még a Maroon 5 indítja az órát. Jön a Makes Me Wonder!
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Hát remélem, hogy jól indul ez a hosszú hétvége, és hogy a mai nap is, és hogy lesz valami isteni program, amivel töltik ezt a hétvégét, de ha csak otthon lazítanának, szerintem az is teljesen rendben van. Hamarosan itt a nyár vége, van mit kipihennünk, és van mire rápihennünk, legalábbis szerintem, úgyhogy kapcsolódjunk ki együtt a mai délutánon remek zenékkel. George Michael és Mary J. Blige érkezik hamarosan, de itt lesz Akon is a Lollival, én pedig egész délután, úgyhogy indítom az Aquát. Jön a Barbie Girl!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-a délutánján is nagyon-nagyon sokan ültek autóba, utaznak ide-oda a programokra, és az augusztus 20-ai események miatt nagyon sok lezárás is van, főként itt Budapesten, de egyébként szinte mindenhol, úgyhogy jövök folyamatosan az információkkal, illetve ha önök is látnak, tapasztalnak valamit az utakon, tényleg bárhol az országban, akár ha sokan például a Balatonra mennek le így a hosszú hétvégére, akkor az M7-esről is jöhetnek az információk. 0620 55 55 155, ez a számunk, hívjanak vagy írjanak, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Ha pedig valamilyen jó kis programajánlatuk van, természetesen azt is várom, hát ha a többieknek is tudok egy kis kedvet csinálni a hosszú hétvégére. Jöhet ez is, jöhet az is, és jöhetnek a legjobb zenék a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és az Apu Vedd Meg. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy elröpent egy óra a délutánból, és már egy óránál tartunk. A hírek után jön Madonna. És zenél majd Heinz Gábor Biga is Jankával.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb, itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Adi

0: valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Ma zárva van a boltok többsége, a mentők is készülnek a fővárosi tűzijátékra, maximalizálták az állami cégvezetők fizetését. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva van a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithattak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a volánjáratokat. A fővárosi metró KL 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találjuk. Maximalizálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset mintegy 4-5-szöröse, az éves prémium pedig a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 vidámparkot, kalandparkot, akvaparkot és más helyszínt ellenőriztek. Összesen 94 létesítménynél több mint 440 eszközzel kapcsolatban intézkedtek. Elsősorban az engedélyeket, a biztonsági tanúsítványokat, a kötelező tájékoztatásokat és a kezelők képzettségét vizsgálták. Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legjobb zenék, így augusztus 20-a délutánján is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis 50 Cent, vagy egy kis Salt and Pepper, imádom mindkettőt. Jön a Let's Talk About Sex utóbbitól. Madonna pedig nyitja az órát, jön az American Pie, én pedig csodás hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. Élvezzék!
1: Best FM!

Vesztefem a legjobb zenéjék, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány augusztus 22-én szombaton országos véradó napot tart, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Mert hogy ugyebár a hosszú hétvégékhez kapcsolódó rövid munkahét azt is jelenti, hogy kevesebben adnak vért, hiszen sokan elutaznak ilyenkor, vagy tényleg nagyon sok dolguk van. A kórházakban azonban az ünnepek alatt is folyamatos a betegellátás, mivel egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, folyamatos pótlásuk elengedhetetlen, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a véradók ezekben a napokban is segítsenek. Úgyhogy augusztus 22-én, vagyis most szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra, de indulás előtt érdemes tájékozódni az adott intézet pontos nyitvatartásáról. Egyébként a helyszínekről, pontos nyitvatartásról, időpontfoglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon találnak részletes tájékoztatást, de a bestfmbudapest.hu oldalon is találnak információkat. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. És mindig ezt szoktam mondani most már így többszöri véradóként, hogy nekünk néhány perc maximum kellemetlenség az életünkből, másoknak viszont az életet jelentheti, sőt, több embernek is tudunk így segíteni, úgyhogy aki teheti, tényleg mindenképpen gondoljon erre és szánjon akár egy órát a hétvégéjéből. A nevükben is köszönöm, szóval minden információ az ovs.hu-n vagy a bestfmbudapest.hu oldalán is találnak linkeket. Zenéket pedig itt találnak, úgyhogy Mika Grace Kelly-ével megyek is tovább, de előtte Olive, You Are Not Alone, itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Salsa.
1: Best FM a legjobb zenék. Az 52-es főúton Fülöpszálas és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak hétköznapokon. A fél útpálya le van zárva, úgyhogy azért emiatt ilyenkor is torlódásra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, úgyhogy itt a hosszú hétvégén is azért fennakadásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Back to Black, szerelembomba. Hát ezt a dalt és ezt a szöveget gyanítom, hogy mindenki legalább holnap estig énekelni fogja, úgyhogy szívesen pár másodperc, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mert hogy mindjárt 2 óra, utána érkezik a Westlife és az Uptown Girl. És a Hooligans és az eljátszott gyémánt is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: közötti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidám parkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezést a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli-délnyugati szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet 32 és 37, késő este 26 és 33 fok között várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, helyenként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Meleg lesz, 30 és 38 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is felejthetetlen slágerek, így augusztus 20-án is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, mindjárt hozom a Simply Red dalát, jön a Fairground, itt lesz majd Nelly Furtado is, sőt, CJ Lewis is a Sweets for My Sweet dalával. A Westlife pedig egy Billy Joel feldolgozással indít, itt az Uptown Girl. Szép hosszú hétvégét mindenkinek!
1: Best FM!

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-a van, a mai este folyamán több helyen is lesz tűzijáték az országban, úgyhogy megint csak felhívom mindenki figyelmét, hogy legyenek óvatosak kisállatokkal, nagyállatokkal, illetve aki tudja, hogy mondjuk a kutyája, macskája fél a tűzijátéktól, a durrogástól, a puffogástól, mindenképpen biztosítson neki egy zárt helyet, ahonnan nem tud kiszökni, nem tud magában kárt tenni. A legjobb, hogyha tényleg olyan helyet találunk, ahol kevésbé érzékeli a hangokat, garázs vagy a lakásban bekapcsolt TV, rádió elnyomja egy picit talán a beszűrődő durranások hangját. Azt mondják egyébként szakértők, hogyha mondjuk bent van velünk az állat, és elkezdjük nagyon nyugtatgatni, akkor sem teszünk túl jót, hanem inkább próbáljunk természetesen és higgadtan viselkedni, hogy a kutya ne azt érzékelje, például ha mondjuk kutyáról van szó, hogy mi is őt próbáljuk nyugtatni, és mi is idegesek vagyunk, hanem próbáljunk tényleg természetesen viselkedni. Ha mondjuk esetleg szeret bent labdázgatni, akkor próbáljuk azzal elvonni a figyelmét, egyszerűen legyünk vele, hogyha nem tudunk mást tenni. Mindenféleképpen a csipjében lévő információkat frissítsük, ha ne adj Isten tényleg arra kerülne a sor, hogy mondjuk a kutya elszökik, megszökik, akkor tudják azonosítani. Egyébként most már országszerte több mint 300 töltőállomáson van csipolvasó, úgyhogy talán ezzel már egy kicsit beljebb vagyunk, de nyilván az lenne a legjobb, hogyha nem lenne lehetőségű kutyusoknak például elszökni. Ha van egyébként bárkinek még bármi tipje, 0620-55-55-155, ide írja meg, vagy itt hívjon fel, én tényleg várom az infokat, és szívesen továbbadom a többieknek. Úgyhogy szép délutánt kívánok Whitney Houston dalával, Step by Step a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma többfelé korlátozások vannak az utakon az országban, úgyhogy figyeljenek például 16 órától 23 óráig, mert a Szent Jobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékének forgalma eléggé korlátozott. Lezárják a várhatóan 17 órától ma este fél 11-ig a Margit hidat, aztán este 19 órától úgy nagyjából 10 óráig, 4-11-ig az Erzsébet hidet is lezárják, és az ünnepség idején korlátozhatják a felső rakpartok és a belvárosi utcák forgalmát is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még információja másról tud, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Elkészült a martfői vízelvezetés fejlesztése. Konyhai programmal segítik a látássérülteket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, miközben önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az Agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével, írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, ahol a résztvevők egészséges ételeket készíthetnek, miközben az önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki vár.

0: intenzív. A Dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
1: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, és a vörösfiatestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amely szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
0: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A végső összeszerelési munkálatokat a lengyelországi gyárban végzik el a szakemberek. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba mikrotérségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyi igazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak két tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. A napsütés mellett azonban erőteljes gomoly felhők is kialakulhatnak. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hosszú hétvége, sok pihenéssel és a stúdióban Fodor Attila Szent István napja van. 1953-ban nyílt meg Budapesten az akkori Népstadion, és ekkor rendezték 66-ban az első debreceni virágkarnevált. A Shapeshifters-szel vágunk neki, nálunk ők ma az elsők a Back to Basics-szel.
3: 102.4 West FM.

hosszú hétvégén kánikulára és jó sok napsütésre számíthatunk. Sajnos kiadósabb csapadék továbbra sem várható. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a térségben szinte zavartalan lesz a napsütés, csak kevés fátyol felhő lehet felettünk. Csapadék nem várható, Szolnok környezetében viszont a déli délnyugati szél élénk lesz. A legmelegebb órákban elérhetjük az akár 35 fokot is. Szombaton napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, csak helyenként fordulhat elő zápor, de az is inkább az ország nyugati részén. Továbbra is élénk lesz majd a délnyugati szél, a hőmérséklet eléri a 31 fokot, és vasárnap is jó részt zavartalan napsütése, és akár 33 fokra számíthatunk majd. Még egy info, a Kossuth teret egészen augusztus 22-e reggel 6 óráig megnyitották az autós forgalom előtt. Egyéb közlekedési infókkal jövök nem sokára. De most a Soul to Soul dalát játszom. 89-ben ilyenkor a Back to Life volt nagy siker, egy évvel később viszont ezt tarolt Get a Life.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és itt vannak a programajánlatok is. Itt Szolnokon a Szent István napot több helyszínen is ünneplik, a Tisza Parkban is zajlanak az események, itt a délután során még fellép a Csimóta zenekar, a Fülemüle Tribune Band este 10-től látható majd. A Tisza parton a katonai légi bemutató 18 órakor kezdődik a tervek szerint, a tűzijáték pedig 21 órakor. A tiszai hajósok terén 14 órakor kezdődtek a színpadi műsorok, ott még a délután során láthatók a Szimpátia együttes, 21.30-tól a Tóth Vera Band, a vendég majd Pásztor Anna lesz, este 11-től pedig lesz Utcabál DJ Eszenyivel. Nemzetek hétvégéje a Tisza-ligeti élményfürdőben ma magyar napot tartanak, holnap a mexikói napon 15 órától fellép Desperado és Timi, szombaton amerikai nap lesz 15 órától a Mystery Two-val, Egri Péterrel és Fácánnal, vasárnap pedig görög nap lesz 15 órától az Alfa Orchestra autentikus görög koncertjével. Kisújszálláson a rendezvény téren Hello Kisúj Fest, ma este 8-tól a Kelemen kabátban lép majd a színpadra, utána pedig Pixa, holnap este 8-tól pedig a Delta látható, szombaton pedig 19 órakor kezdődik majd Dombóvári István műsora a De szeretlek. Törökszent Miklóson a Kossuth téren zajlanak az események, itt még a délután során fellép Pál Dénes, 19 órától Csík János és a Mezzo koncertje látható, este 9-től pedig a 4-es Street koncertje. Tiszakécskén a Szabadidő Parkban tartják a mai programokat, családi bábszínházzal, kézműves sátorral, kirakodóvásárral, 18 órától fellép Dérheni, 20.30-tól Péterfi Bori és a Love Band, 22 órától pedig még tűzijáték is lesz. Örökzöld Tisza Fesztivál Martfűn, a Termál Spa vízi színpadon 20.15-től Király Viktor, 21.30-tól pedig Regán Lili látható. Jászberényben a Margit szigeten ünneplik a Szent István napot, itt még a délután során fellép az Erős Pista, a Red Hot Chili Peppers Tribute zenekar, 19 órakor kezdődik a Hűvös zenekar koncertje, 21 órakor pedig az Ivan and the Parasol koncert látható. Az 1920-as, 30-as évek hangulatát idézzük meg most a Gramofonzi dalával, Why Don't You a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A Szent István napi rendezvények miatt a városban is korlátozásokra kell számítani ezekben az órákban is, és egész hétvégén számítani kell, nem csak itt Szolnokon, hanem a környező településeken is kisebb forgalomkorlátozásokra. Ezen kívül pedig a következő helyszíneken kell még jobban figyelni. Útépítése kell számítani Millértelep után csataszög felé a 3224-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön is figyelni kell a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni Körös-Tetétlen belterületén. A 4601-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tiszaderzs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építés a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. Most a C-blokkal folytatom, a 102.4 Best FM-en és a Time is Ticking Away-jel.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Augusztus 20-a az új kenyérünnepe is. Elkészült a martfői vízelvezetés fejlesztése. Konyhai programmal segítik a látássérülteket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozása,

0: elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyvamentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével, írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, ahol a résztvevők egészséges ételeket készíthetnek, miközben az önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
1: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, ami nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
0: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A végső összeszerelési munkálatokat a lengyelországi gyárban végzik el a szakemberek. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött

0: szerepe is. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba mikrotérségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak két tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. A napsütés mellett azonban erőteljes gomoly felhők is kialakulhatnak. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A kereskedelmi rádiózás tulajdonképpen 106 éve indult ezen a napon, ugyanis akkor kezdte el működését a világ első ilyen jellegű rádiója Detroitban. Én pedig pont 31 évvel ezelőtt ültem először mikrofon mögé. A stúdióban Fodor Attila, kellemes időtöltést, jó hétvégét, Bob Sinclairrel, Love Generation.
2: 102.4 West FM.

Hosszú hétvégén kánikulára és jó sok napsütésre számíthatunk, sajnos kiadósabb csapadék továbbra sem várható, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a térségben szinte zavartalan lesz a napsütés, csak kevés fátyol felhő lehet felettünk, csapadék nem várható, Szolnok környezetében viszont a déli délnyugati szél élénk lesz, a legmelegebb órákban elérhetjük az akár 35 fokot is. Szombaton napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, csak helyenként fordulhat elő zápor, de az is inkább az ország nyugati részén. Továbbra is élénk lesz majd a délnyugati szél, a hőmérséklet eléri a 31 fokot, és vasárnap is jó részt zavartalan napsütésre, és akár 33 fokra számíthatunk majd. Még egy infó, a Kossuth teret egészen augusztus 22-e reggel 6 óráig megnyitották az autós forgalom előtt. Egyéb közlekedési infókkal jövök nem sokára. Az egyslágeres IMF következik, és a listavezető daluk az Unbelievable a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és itt vannak a programajánlatok is. Itt Szolnokon a Szent István napot több helyszínen is ünneplik, a Tisza Parkban is zajlanak az események, itt a délután során még fellép a Csimóta zenekar, a Fülemüle Tribune Band este 10-től látható majd. A Tisza parton a katonai légi bemutató 18 órakor kezdődik a tervek szerint, a tűzijáték pedig 21 órakor. A tiszai hajósok terén 14 órakor kezdődtek a színpadi műsorok, ott még a délután során láthatók a Szimpátia együttes, 21.30-tól a Tóth Vera Band, a vendég majd Pásztor Anna lesz, este 11-től pedig lesz Utcabál DJ Eszenyivel. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élményfürdőben ma magyar napot tartanak, holnap a mexikói napon 15 órától fellép Desperado és Timi, szombaton amerikai nap lesz 15 órától a Mystery Two-val, Egri Péterrel és Fácánnal, vasárnap pedig görög nap lesz 15 órától az Alfa Orchis autentikus görög koncertjével. Kisújszálláson a rendezvény téren Hello Kisújfest, ma este 8-tól a Kelemen kabátban lép majd a színpadra, utána pedig Pixa, holnap este 8-tól pedig a Delta látható, szombaton pedig 19 órakor kezdődik majd Dombóvári István műsora a De szeretlek. Törökszent Miklóson a Kossuth téren zajlanak az események, itt még a délután során fellép Pál Dénes, 19 órától Csík János és a Mezzo koncertje látható, este 9-től pedig a 4-es Street koncertje. Tiszakécskén a Szabadidő Parkban tartják a mai programokat, családi bábszínházzal, kézműves sátorral, kirakodóvásárral, 18 órától fellép Dérheni, 20.30-tól Péter Fibori és a Love Band, 22 órától pedig még tűzijáték is lesz. Örökzöld Tisza Fesztivál Martfűn, a Termál Spa vízi színpadon 20.15-től Király Viktor, 21.30-tól pedig Regán Lili látható. Jászberényben a Margit szigeten ünneplik a Szent István napot, itt még a délután során fellép az Erős Pista, a Red Hot Chili Peppers Tribute zenekar, 19 órakor kezdődik a Hűvös zenekar koncertje, 21 órakor pedig az Ivan and the Parazol koncert látható. Minden kis bánatom, ez már Kohánszki Rojdala, itt a 102.4 Best.

nekem nem kell. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A Szent István napi rendezvények miatt a városban is korlátozásokra kell számítani ezekben az órákban is, és egész hétvégén számítani kell nem csak itt Szolnokon, hanem a környező településeken is kisebb forgalomkorlátozásokra. Ezen kívül pedig a következő helyszíneken kell még jobban figyelni. Útépítése kell számítani Millér telep után csataszök felé a 3224-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly Monostorra felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön is figyelni kell a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni Körös tetétlen belterületén. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tisza Dezs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. Jó utat, balesetmentes közlekedést az Alcazarral, jövünk most This is the world we live in, a 102.4 Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Elkészült a martfői vízelvezetés fejlesztése. Konyhai programmal segítik a látássérülteket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 20-a van, csütörtök. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forint uniós támogatást fordítottak. A munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével. Írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, miközben önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az Agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan

0: Közben az önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
1: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
0: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A végső összeszerelési munkálatokat a lengyelországi gyárban végzik el a szakemberek. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba mikrotérségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak két tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18.

0: életévüket betöltött fiataloktól iskola látogatási igazolást is kérnek. Még meleg idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 32-33 fok körül alakulhat. A napsütés mellett azonban erőteljes gomoly felhők is kialakulhatnak. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. A hevesebb zivatarokat erős széllökések és jégeső is kísérheti. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a nagy meleg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma van Demi Lovato születésnapja, és ezen a napon született a Led Zeppelin tagja Robert Plant, az ő egyik legendás daluk a Stairway to Heaven. Legendák érkeznek hozzánk ebben az órában, például Michael Jackson, de itt lesz Janet Jackson is, a Killers, de most elsőre Justin Timberlake dalát hallgatjuk, a Señoritát.
2: 102.4 West FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakó.

Nikulára és jó sok napsütésre számíthatunk, sajnos kiadósabb csapadék továbbra sem várható, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a térségben szinte zavartalan lesz a napsütés, csak kevés fátyol felhő lehet felettünk, csapadék nem várható, Szolnok környezetében viszont a déli-délnyugati szél élénk lesz, a legmelegebb órákban elérhetjük az akár 35 fokot is. Szombaton napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, csak helyenként fordulhat elő zápor, de az is inkább az ország nyugati részén. Továbbra is élénk lesz majd a délnyugati szél, a hőmérséklet eléri a 31 fokot, és vasárnap is jó részt zavartalan napsütésre, és akár 33 fokra számíthatunk majd. Még egy infó, a Kossuth teret egészen augusztus 22-e reggel 6 óráig megnyitották az autós forgalom előtt. Egy dal erejéig összeálltak a 90-es években, Michael és Janet jön, és a Scream a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és itt vannak a programajánlatok is. Itt Szolnokon a Szent István napot több helyszínen is ünneplik, a Tisza Parkban is zajlanak az események, itt a délután során még fellép a Csimóta zenekar, a Fülemüle Tribune Band este 10-től látható majd. A Tisza parton a katonai légi bemutató 18 órakor kezdődik a tervek szerint, a tűzijáték pedig 21 órakor. A tiszai hajósok terén 14 órakor kezdődtek a színpadi műsorok, ott még a délután során láthatók a Szimpátia együttes, 21.30-tól a Tóth Vera Band, a vendég majd Pásztor Anna lesz, este 11-től pedig lesz Utcabál DJ Eszenyivel. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élmény fürdőben ma magyar napot tartanak, holnap a mexikói napon 15 órától fellép Desperado és Timi, szombaton amerikai nap lesz 15 órától a Mystery Two-val, Egri Péterrel és Fácánnal, vasárnap pedig görög nap lesz 15 órától az Alfa Orchis autentikus görög koncertjével. Kisújszálláson a rendezvény téren Hello Kisúj Fest, ma este 8-tól a Kelemen kabátban lép majd a színpadra, utána pedig Pixa, holnap este 8-tól pedig a Delta látható, szombaton pedig 19 órakor kezdődik majd Dombóvári István műsora a De szeretlek. Törökszent Miklóson a Kossuth téren zajlanak az események, itt még a délután során fellép Pál Dénes, 19 órától Csík János és a Mezzo koncertje látható, este 9-től pedig a 4-es Street koncertje. Tiszakécskén a Szabadidő Parkban tartják a mai programokat, családi bábszínházzal, kézműves sátorral, kirakodóvásárral, 18 órától fellép Dérheni, 20.30-tól Péterfi Bori és a Love Band, 22 órától pedig még tűzijáték is lesz. Örökzöld Tisza Fesztivál Martfűn, a Termál Spa vízi színpadon 20.15-től Király Viktor, 21.30-tól pedig Regán Lili látható. Jászberényben a Margit szigeten ünneplik a Szent István napot, itt még a délután során fellép az Erős Pista, a Red Hot Chili Peppers Tribute zenekar, 19 órakor kezdődik a Hűvös zenekar koncertje, 21 órakor pedig az Ivan and the Parasol koncert látható. Az ünnepi zenei listát Berkes Olivér folytatja, volt ami voltal, a 102.4 Best FM.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. A Szent István napi rendezvények miatt a városban is korlátozásokra kell számítani, ezekben az órákban is, és egész hétvégén számítani kell, nem csak itt Szolnokon, hanem a környező településeken is kisebb forgalomkorlátozásokra. Ezen kívül pedig a következő helyszíneken kell még jobban figyelni. Útépítése kell számítani Millér telep után csataszög felé a 32-24-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön is figyelni kell a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni Körös Tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tiszaderzs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építés a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. És én most arra végeztem, Fodor Attila vagyok, további Best FM-es időtöltést kívánok a Szent István naphoz. Mindjárt 6-kor jön a Night Shift mai kiadása, meg most a Killers és a Human.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan tetőzik a hőség, lemondott parlamenti mandátumáról Lázár János. Pakson folytatódott a munka. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap tetőzik a hőség, akár 38 fokot is mérhetünk, többfelé pedig zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A Hungaromet előrejelzése szerint főként északon és északnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves vihar, felhőszakadás és erősen viharos széllökés sem kizárt. A csúcshőmérséklet többnyire 31 és 38 fok között alakul. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, 25-37 fokkal, északkeleten helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap már csökken a hőség, napos száraz idő várható, délután 25-32 fokot mérhetünk. A nemzeti ünnepen sem állt le a munka Paksnál, ahol az atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges beavatkozások zajlanak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a Duna balpartján eddig mintegy 4000 tonna követ építettek be, és 194 métert haladtak a katonák. A jobb parton ennél is nagyobb mennyiséget használtak fel, ott azonban a mélyebb víz nehezíti a munkát. A műveletben helikopteres műszaki és búvár egységek, valamint különleges erők is részt vesznek. Közben arra is ügyelnek, hogy a Duna hajózhatóságát a lehető legtovább fenntartsák. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, az előző kormány közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus döntése augusztus 20-ával lépett hatályba. Közösségi oldalán azt írta már, a Fidesz frakció megalakulásakor jelezte, hogy legfeljebb egy évig vállal parlamenti szerepet. Lázár János szerint a választások óta eltelt idő meggyőzte arról, hogy a politikai folytonosságnál most fontosabb a párt megújítása, lemondásával pedig ezt szeretné segíteni. Hét magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kujjangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mert a csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
3: Best FM, a legjobb zenék.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620-55-55-155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Check this out.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Hi-ya!

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezénylettével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok mennek a Karmelitába tűzi játékot nézni. Önállóságot kapnak az iskolaigazgatók. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. A Karmelita kolostorból nézheti meg a ma esti műsort 160 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a fiatalok kísérőikkel és nevelőikkel tekinthetik meg a tűzi játékot, a drónsót és a fényjátékot. A félórás program este 9 órakor kezdődik, a tűzi játék pedig a korábbi években látottaknál rövidebb lesz. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák és igazgatóik, bővül az állami fenntartású intézmények vezetőinek munkáltatói jogköre, a tantestületek pedig ismét dönthetnek például a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézményi működési szabályzatról. Változnak a pedagógusok érdekképviseleti és sztrájk jogával kapcsolatos előírások is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Emellett 2027 őszéig tovább ábra is lehet megfelelő sportszakmai végzettséggel testnevelés órát tartani, ha nincs megfelelő képesítésű pedagógus. A módosítások megjelentek már a magyar közlönyben. Az amerikai-magyar kapcsolatokat méltatta Marco Rubio augusztus 20-a alkalmából. Az amerikai külügyminiszter üzenetében kiemelte, a nemzeti ünnep a két ország közötti történelmi kötelékeket is felidézi. Rubio szerint az amerikai-magyar barátság a szuverenitás kölcsönös tiszteletén, a nemzeti örökségen és a szabadságon alapul. Hozzátette, Washington megerősíti jövőbe tekintő partnerségét Magyarországgal, amelyet az erős gazdasági kapcsolatok és a közös biztonsági érdekek meghatároznak. Megdőlt a budapesti melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek, egy tizeddel többet a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsnál. Az országos napi rekord is veszélybe került, Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez nem döntött rekordot, de beállította az augusztus 20-ai maximumot, amelyet korábban 1992-ben Esztergomban, majd 2000-ben Kecskeméten mértek. A rendkívüli meleget egy az ország fölé áramló forró légtömeg okozta. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Az hogy lehet, hogy te ebből a Pussycat Dolls témából kimaradtál? Ezt a hangyával, a Slim Fittel, ezt amíg az Effivel is átrágtuk.
3: Elképzelhető, lehet, hogy azért hagytál ki engem, hogy már háromszor átrágtátok, még a Millerimével is ugyan
2: már. Pedig te véleményed, és abszolút kíváncsi vagyok. Long story short, összefoglalom, hogyha valaki nem hallotta volna.
3: Köszönöm szépen.
2: A Pussycat Dolls amerikai turnéját egy az egybe eltörölték, mert hogy baromi kevés jegy fogyott. Tehát, hogy ilyen bántóan kevés.
3: Ami azért érdekes, lássuk.
2: Na hát ez az. Átjöttek Európába, hogy akkor majd itt azért ők turnéznak, és amikor még nem lehetett látni, hogy mi van, én akkor beszéltem, vagy akkor kérdeztem ugyanígy, de csak tényleg a véleményed,
3: hogy vajon mi lesz.
2: Hogy igen, hogyha Amerikában egy ilyen azért inkább Amerikához köthető lányzenekar, itt most fogalmazunk sarkosan, megbukik, akkor vajon Európában

0: és a hárman jönnek egy egykoron ötfős lány zenekarból.
1: Na, én például így nem mennék el. Én ezekre valahogy hát is vagyok. Én nem. Fias, vagy az egész csapatot lássam, úgy, mint mondjuk régen a videoklipekben például, igen, ugye, nyilván ugye? Élőben nem láttam őket, és halljam az egész produkciót, mind az öt hölgyről, vagy úgy tartok, hogy melyik csapatról beszélünk éppen, de ez így nekem kevés.
0: Na mindegy, és én is ez volt a kérdésem, hogy szerintük majd mi lesz, és mind a hárman azt mondták, hogy ó, szerintük ez Európában ez tuti lesz. És tök igazuk van. Én teljesen azt hittem, hogy szerintem itt is kuka lesz a Pussycat Dolls, nekik lett igazuk. Ja, azt már sem, hogy zárójelbe, előzenekar Lil Kim.
1: Ja, hát
0: ugye. Na, hát én meg
1: miattal is ott lehet, hogy elmennék.
0: Ugye? Nem, viszont a DJ Millernek voltam az előzenekar az előző 60 percben, úgyhogy most jön a fő attrakció. DJ Miller 7-8 között
1: a legjobb. Nyomkod a gombokat, Csanyi, én is ezt teszem. A legjobb.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Jól tippelem, ugye? Persze, hogy jól tippelem, mert már beszéltünk róla. Te ma nem fogsz tűzjátékot nézni.
2: Nem, szerintem nem, hanem innen már tűzök is tovább, és akár hiszed, akár nem, ez ma pont egy ilyen magánbuli lesz. Egy születésnap. Bizonyán.
1: Legalább egy hajón, hogy azért mégiscsak nézd a tűzjátékot?
2: Nem. Hát figyelj, szerintem ott lesz külön tűzjáték, mert azért ilyenkor elnézőbbek az emberek, elvileg nem lehet háznál, de ez egy szolidnak semmiképpen nem nevezhető magán építményen belül lesz, illetve annak a kertjében, és hát tudod, de mindent szabad, amit nem tilos.
1: Itt Pesten vagy hol?
2: Igen, Pest megyében. Igen.
3: Fogalmaz.
2: Ennyit mondhatok, Sándor, igen, megígértem, hogy többet. Ez nem, ez azért annál lazább, viszont, mert mondom, ugye ott más volt a helyzet, amit ezt hagyjuk is, örülök, hogy túl vagyok rajta.
1: Úgyhogy, ne bolygassuk a múltat.
2: Így van, köszönöm szépen, Sándor, kedves vagy, hogy ilyen diszkréten
1: fogalmazott. Jó, akkor máig tartunk, akkor gyorsan menjünk végig itt a hétvégén, mert hosszú hétvége, úgyhogy gondolom, hogy meg rottyon melóval.
2: Így van, pénteken utána, tehát a holnapi nap folyamán egy belvárosi borbár, aztán pedig irány Tiszafüred és egy ilyen nagy nyárzáró rendezvényen leszek házigazda, műsorvezető és DJ is. Nagyon szerettem Tiszafüredet, imádom, nagyon jó a közeg. Aki még nem volt, és szereti a vízi programokat, a bringázást, stb., vagy csak gyönyörködni a tájban, mindenképpen nézze meg.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Figyelj, viszont így, hogy most Pest megyében vagy ma este, holnap divinózol. Beleférne egy extra?
2: Annyira éreztem, hogy megúsztam ezt a 20-ai magyar mixet, azért valami, csavar azért lesz ebben.
1: Kis ostor
2: azért jár. Abba az alagútba azért csak beszaladok valahogy másképp, de benne vagyok. Abba a csőbe azért beszaladtam.
1: Nem, most érted, és azt mondom, hogy már most is izé vidékre mennél, meg holnap pénzért, akkor légy.
2: Nem alszom itt, mert vár otthon a gyerek, tehát azért nekem ott is...
1: Hány dolgozni is pénzt még
2: így van, azért mondom, hogy ugye, tudom nagyon jó, hogy azért most már ritalmas turizem.
1: Mannának a tűzijáték mennyire?
2: Figyelj, mivel még nem voltunk vele, és úgy gondoljuk, hogy még félne tőle, meg a tömegtől is, stb. Tehát tévében már látta, úgyhogy én úgy gondolom, hogy olyan 10 éves kor előtt én nem szeretném mennyire így tömegbe vinni. Aztán lehet, hogy én féltem túl, mert ott milyen egy lányos apuka, hát a széltől is óvom, amivel egyébként egyre inkább elege van. Azt látom rajta, ez a jó, oké, tudod, ezek, amikor ilyen ez a legint, jó, oké, oké. Úgyhogy nem még várunk vele, ameddig ő nem harcolja ki magának.
1: Jó van, okay. Jó van. Te egyébként így a tűzjátékkal?
2: Figyelj, nem villanyoz már annyira fel, ugye sokat láttam gyerekkoromban a háztetőről is, mert akkoriban még azért a tízemeletes bézanyám föl lehetett menni a tízemeletes.
1: És nálatok mi volt, gomba lehetett nyitni még, vagy a lenti bejárati kapunak a kulcsával?
2: A lenti bejárati kapu kulcsával, és ráadásul még a házmester volt annyira jó arc, hogy neki is volt két velünk korú gyereke, és akkor mondta, hogy jó gyerekek, vigyázzunk egymásra, azért nyilván az a szülők ügyeltek, persze, hogy nehogy baj legyen, soha nem esett le senki, és hát így pont, tehát így egyenesben rálátszunk a tűzijátékra.
1: Ugyanez. Kispestről
2: előrenézte
1: a Hello. Jó van. Úgy, egyébként figyelj, nagyjából elmondom, mi lesz idén is. Kék, piros, zöld.
2: Elképesztő. Tényleg RGB tűzijátéket, nem fekete fehér lesz. Ja. Meg ugye azért voltam élőben is apukámnak, ez volt a mániája egy időben, hogy gyerek, tűzijáték, gyerünk, menjünk, elérte egy tövében. És akkor, de aztán egy idő után ezt a tömeget vanyagoltuk, és akkor inkább a háztető volt.
1: Persze, elég neked az a tömeg, amikor ugyanígy gyűlnek össze DJ Miller bulira, nem?
2: Hát nem beszélve egy whiteboard passziról, hagyja a világ, mi van ott?

0: lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Jó, akkor holnap találkozunk, nem is búcsúzom, akkor jó szülinapozás.
2: Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy szolidabb lesz, mint én azt így elképzelem, oké, amennyit lehet, oké.
1: Jó, és van, akkor holnap ugyanígy. Köszi.
2: Rendben, köszi, hello, sziasztok. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidám parkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezést a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy mekkora a különbség a Get Down és a Get Down között, az a következő órában kiderül, nem csak egyetlen szó. A Get Down majd a Backstreet Boysnak köszönhetően érkezik, a Get Down pedig Paul Johnson hozzá, de majd csak Roger Sanchez után, mert hogy ez a 60 perc az Another Chance-el indul itt a Best FM, a legjobb zenék között.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

like the same story. Hey.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-t is.

Best of a legjobb zenék Leonardo da Vincitől származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra. Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem, az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte Paul Johnson.

0: minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls vagy Melanie C-t sporti Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készülnek a mentők is a fővárosi tűzijátékra. Maximálták az állami cégvezetők fizetését. A legtöbb gólya már elhagyta Magyarországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találják. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta, az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig maradt gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a visszavonulása is. A holland versenyző hazai közönsége előtt a holland nagy díjon folytathatja a szezont. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Holnap után 22-én Ausztriában lehet majd őket látni együtt, hogy ki lesz kinek az előzenekara. Szerintem ez teljesen lényegtelen, két ilyen formátumú és két ilyen nagyszerű előadónál, illetve zenekarnál. Örüljünk nekik, hogy egy színpadon lehet őket látni, hallani. A Stereo MC-s jön a Connected-del, a Kosin a hágyúval pedig már is indítja az órát.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here.

Beszéltem a legjobb zenek, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s, jön a Connected, itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Kapitok a Péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

piątek. Hello, jesz się co, you are a beautiful. Look at my book, od mej kile w sobudzi pol. Ramle kupi do isza dumem nem oltás. Hello, clout, do leg, turbem dekoltás. Hello, Dóri, olyan ori vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fogyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi már oda mávod. Tenger helyett jó lesz majd aliga.

Best FM a legjobb zenék, 7 év, 3 nagylemez, meg egy Best of válogatás. Ennyi fért bele a Cut and Move viszonylag rövid karrierjébe, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a dance zenét megismertessék és megszerettessék a dánokkal, és ahogy az Aqua mondta, ha ők nem lennének, akkor most mi sem lennénk. Jön a Get Serious!

Beszta from a legjobb zenék, hogy mondani szokták, már csak bekerülni egy ilyen népsorba is megtiszteltet. És szerintem Warren G is így érezte magát 1995-ben, mert hogy több Grammy kategóriában is jelölték, nem nyert végül. De hát olyan idézőjelben ellenfelei voltak, mint Coolio, Snoop Dogg, Queen Latifah, vagy éppen a Salt and Pepper. Jön a Regulate!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Megnyílt a vandálok által megrongált Márévára, pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell és szabályozni kell a magyar európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfa csalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ismét látogatható a mecsekben található Márévára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani. Júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középkori vár évente mintegy 18-20 ezer látogatót vonz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap volt 18 éve annak, hogy Lady Gaga megjelentette első szólóalbumát, a The Fame címűt, és rajta található két kislemezek a Just Dance-nek, illetve a Poker Face-nek köszönhetően minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy azonnal világhírű lett. Egy harmadik, a Paparazzi érkezik hamarosan itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

Best FM a legjobb zenék pár pillanat, és megidézzük az 1999-es nyarat. És az 1999-es nyári szabadtéri szórakozó helyek hangulatát, mert hogy bárhova mentünk azon a nyáron, a Negrocan féle Catavez és Salome de Bahiától az Outro Lugar biztos, hogy legalább egyszer esténként felcsendült, de előtte itt van a The Lunis, az I Got Five.

Best FM a legjobb zenék, ami ma szerencsére elkerült minket, és nem zavarta meg a tűzi játékot, az holnap jön. Zápor, zivatar, de mellette azért lesz 36 fokos nappali maximum is.

Best FM, a legjobb zenék, meg volt a 9 Madison Square Gardenbeli koncert. Még egy picikét pihennek Bon Joviék, de aztán 8 nap múlva jönnek Európába. Igaz, itt csak összesen 5 koncertet adnak, viszont abból 3 az angliai Wembley stadionban lesz. Have a nice day, jön a Bon Jovi, itt a Best FM.

Best of FM, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betétdalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatban David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és a Mundial Tubac.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Ponyvaregény legelején, amikor a piti bűnöző házaspár ki akarja rabolni azt az éttermet, ahol éppen Vincent Vegáék reggeliznek, nos akkor hangzik el ez a mondat, hogy Jolanda marad nyugton, vagyis Jolanda Be Cool, innen kapta a nevét az az ausztrál duo, aki indítja az órát vár is itt a Besten a We Don't Speak Americanoval.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM a legjobb zenék, idén csak Japánban lépett fel Janet Jackson, sehol máshol. 5 koncertet adott ott júniusban. Brutális volt a setlist, 35-38 dal egyetlen koncert alatt, és hát ezt talán mondanom sem kell, hogy ez a most érkező dal is felcsendült, mint ahogy kivétel nélkül mindegyik turnéján felcsendült eddig. A Together Again után ez a második által a legtöbbet játszott dal a koncertjein. That's the way love goes, Janet Jackson érkezik itt a Best FM-en.

Bestefem a legjobb a mai az augusztus 20-ai rendezvények miatti forgalomkorlátozások nagy részének hamarosan vége szakadt, durván fél óra múlva, de azért van egy-két hely, ahol még holnap is arra kell számítani, hogy autóval nem nagyon lehet megközelíteni, de holnap utánra 22-ére már egy-egyben visszakapjuk.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Ezt a fém a legjobb zenék, no diggity, semmi kétség. Elérkeztünk a nap végére. Ennyi volt már a Night Shift, holnap péntek, és a Night Shift extrában a mai napot fogjuk majd reprodukálni, szóval akár csak ma, holnap is dance-szel fogunk indítani. 120 percen keresztül jön majd mellém DJ Miller. Most meg a Black Street jön, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.